mást a vonat, majd esti hely, vagy a lenti valgajat, spekle fliesz a klám, vagy spúr, ihan oft träumt,